táplálékszerzés mellett bőven marad ideje másra is, például a násztánc bemutatására szolgáló terület csinosítására.